Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. LMFAO. New album coming soon. Sorry for party rocking. Yeah, bitch.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

világon. Yes. Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés újabb üteme. Új vezető a mentőszolgálat élén. Ma napos idő várható gomoly felhőkkel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is a Közhangon, jelentette be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos hétfőn Facebook oldalán. A közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon augusztus 31-én indult el. Először a közmédia küldetése című fejezet volt kitölthető a honlapon, majd a közszolgálatiság jelentése és társadalmi értéke címet viselő más második fejezet nyílt meg. Mint írta, a felületen létre lehet hozni saját műsorötleteket, amelyekre a közösség többi tagja szavazhat, és el lehet mondani azt is, melyik régi műsort látnák szívesen újra. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az országos mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az egészségügyi minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az országos mentőszolgálat új főigazgatójáról, 9-en nyújtottak be pályázatot. Drágul a benzin és a dízel Horvátországban. Literenként 6 centtel emelkedik a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára Horvátországban, közölte a horvát kormány. A benzin literje legfeljebb 1,7 euróba, azaz körülbelül 630 forintba, a dízelé több mint 1,8 euróba, azaz 673 forint körüli összegbe kerül. Az új árak szeptember 15-től 7 napig lesznek érvényben. A kormány az előző 7 napos időszakhoz képest változatlanul hagyta a forgalmazói árések felső határát és a jövedéki adók mértékét. Októberben újraindulhatnak a három oldalú ukrajnai egyeztetési tárgyalások. A Kreml nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy októberben újraindulhassanak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitri Peszkov elnöki szóvívő a Rosszijai televíziónak. Nem zárják ki ezt a lehetőséget, egészen pontosan a közeljövőről beszél, vagyis október sem zárható, kifogalmazott. Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, hősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés újabb üteme. Új vezető a mentőszolgálat élén. Ma napos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is a Közhangon, jelentette be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos hétfőn Facebook oldalán. A közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon augusztus 31-én indult el. Először a közmédia küldetése című fejezet volt kitölthető a honlapon, majd a közszolgálatiság jelentése és társadalmi értéke címet viselő más második fejezet nyílt meg. Mint írta, a felületen létre lehet hozni saját műsorötleteket, amelyekre a közösség többi tagja szavazhat, és el lehet mondani azt is, melyik régi műsort látnák szívesen újra. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az országos mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az egészségügyi minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az országos mentőszolgálat új főigazgatójáról, 9-en nyújtottak be pályázatot. Drágul a benzin és a dízel Horvátországban. Literenként 6 centtel emelkedik a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára Horvátországban, közölte a horvát kormány. A benzin literje legfeljebb 1,7 euróba, azaz körülbelül 630 forintba, a dízelé több mint 1,8 euróba, azaz 673 forint körüli összegbe kerül. Az új árak szeptember 15-től 7 napig lesznek érvényben. A kormány az előző 7 napos időszakhoz képest változatlanul hagyta a forgalmazói árések felső határát és a jövedéki adók mértékét. Októberben újraindulhatnak a három oldalú ukrajnai egyeztetési tárgyalások. A Kreml nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy októberben újraindulhassanak az orosz-amerikai-ukrán három oldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről, jelentette Dmitri Peszkov elnöki szóvívő a Rosszijai televíziónak. Nem zárják ki ezt a lehetőséget, egészen pontosan a közeljövőről beszél, vagyis október sem zárható, kifogalmazott. Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: A Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Manapos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hárman kapták meg idén a Gundel Károly díjat. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a Zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, amelyet a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítél oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. A díjat nem csak séfek nyerhetik el, hanem más a vendéglátáshoz kötődő, a magyarországi gasztronómia ügyéért eredményesen dolgozó személyek is. A kitüntetést az évvégi MVI Gála ebéd keretében adják át Budapesten a Kundel étteremben. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életművét ünnepli sokszínű programmal az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem szeptember 17-én. Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót, írták a szervezők. A krasznahorkai ünnep a Trafford kertben címen hirdetett eseménysorozat keretében szeptember 17-én több a szervező életművéhez kapcsolódó program várható, sőt, Krasznahorkai is fellép, aki egykor az egyetem hallgatója volt. Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk!

Kanapés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Reklámot hallott.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelent kedvenc felvételei.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szívmegállás esetén a legrosszabb a tétlenség. Hétfőn indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ma napos idő várható, gomoly felhőkkel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segély nyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyermekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lennert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
5: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szívmegállás esetén a legrosszabb a tétlenség. Hétfőn indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ma napos idő várható, gomoly felhőkkel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segély nyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lenert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
9: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szívmegállás esetén a legrosszabb a tétlenség. Hétfőn indult egy gyermekek és diákok hangja projektnap. Ma napos idő várható, gomoly felhőkkel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segély nyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lenert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Olaszország nagy részén most kezdődő tanévben újra már az általános iskolák első osztályában tanítják a folyóírást, a felsőbb tagozatokban pedig a latin nyelvet. Foglalta össze a római kormány idén induló oktatási reformját a La Repubblica napilap hétfőn. Az általános iskolákban megerősítik a nyelvtan oktatását is, valamint a minisztérium ajánlott olvasmányként jelölte meg a Bibliát a nyugati kultúra elsajátítására. A reform szerint a gimnáziumokban a mesterséges intelligencia eszközként használható a matematika órákon. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió, egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hétfőn indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Ezzel embernek biztosítanak szűrővizsgálati lehetőséget. Ma sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lennert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekekém és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a Tatai MH25 Klapka György páncélos dandár laktanyájában hétfőn, a katonai alapfelkészítési programban. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. Az alapkiképzés sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. Ezer embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MTI-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szerencs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakövest, Veszi Orosháza, Tatabánya és Hajdú Hatház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon amerikai meteorológusok. Szeptember 12-én megdőlt a korábbi rekord, mert a modern meteorológiai feljegyzések szerint még soha nem fordult elő, hogy az Atlanti-óceán térségében a hurrikán szezon közepéig még egyetlen olyan vihar sem alakuljon ki, ami hurrikán erejűnek minősíthető, azaz óránként legalább 119 km-es sebességű széllel jár. Ma a kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, estére kiderül az ég, alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Manapos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hárman kapták meg idén a Gundel Károly díjat. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a Zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, amelyet a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítél oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. A díjat nem csak séfek nyerhetik el, hanem más a vendéglátáshoz kötődő, a magyarországi gasztronómia ügyéért eredményesen dolgozó személyek is. A kitüntetést az évvégi MVI Gála ebéd keretében adják át Budapesten a Gundel étteremben. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életművét ünnepli sokszínű programmal az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem szeptember 17-én. Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót, írták a szervezők. A Krasznahorkai ünnep a Trafford kertben címen hirdetett eseménysorozat keretében szeptember 17-én több a szervező életművéhez kapcsolódó program várható, sőt Krasznahorkai is fellép, aki egykor az egyetem hallgatója volt. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek. Ez valami új high-tech tud.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
5: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
10: Kellemesen szép délután kívánok minden lépésre hallgatónak. A mikrofonnál ma kettecskén leszünk Karinával. Szia, Karina!
11: Szia, erre nagyon szép mondóka itt az eszemben, hogy sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk.
10: Na tessék, akkor lecsücsüttél ide a mikrofon mögé, én pedig Robi vagyok, mint már megszokhattátok. 2026. szeptember 15-ét írunk. Mai műsorunkban lesznek érdekességek, bölcsességek, horoszkóp. Mindjárt köszöntöm a névnaposokat, meg lesz itt még ezen felül jobbnál jobb zenék, meg érdekesebb színes hírek, amiről Karinával mi jókat fogunk beszélgetni. Remélem, hogy ti is csatlakoztok ehhez a jó kis műsorhoz. Nézzük is, hogy egészen pontosan miről lesz szó, de mielőtt ezt néznénk el, elérhetőségek, www.lépésradio.hu. Itt van nekünk egy olyanunk, hogy kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is, és ezen felül írhatok nekünk e-mailt.
11: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
10: És akkor, kedves hallgatóink, köszöntjük a névnaposokat a mai napon, szeptember 15-én az Enikőket és a Melittákat köszöntjük elsősorban. Enikő Vörös Marti Mihály alkotása, jelentése pedig ünő szarvastehén. A Melitta görög eredetű név, jelentése mély szorgalmas. Hát méhecske szorgalmasok alapvetően, úgyhogy hát mint méhecske, és akkor szorgalmas.
11: Igen, ez nagyon, de mind a két évnek gyönyörű szép jelentése van.
10: Igen, mondjuk az Enikő és a Melitta is szép női nevek, úgyhogy minden Enikőnek és Melitta nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. No, lesznek itt érdekességek, például azt tudtad, Karina, hogy szeptember 15-e a demokrácia nemzetközi napja. Szeptember 15-én tartják az ENSZ által létrehozott Demokráció Nemzetközi Napját. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben jelölte ki ezt a napot azzal a céllal, hogy világszerte felhívják a figyelmet a részvétel, a párbeszéd, az emberi jogok és a véleménynyilvánítás szabadságának jelentőségére. A 2026-os ENSZ program középpontjában különösen az áll, hogyan lehet az embereket közvetlenebbül bevonni az őket őrintő kérdésekbe. António Guterres, ENSZ főtitkár idei üzenetének egyik fő gondolata, hogy amikor a megosztosság helyett a párbeszédet, a szembenállás helyett pedig az együttműködést választjuk, azzal erősítjük a demokráció, egy demokratikus kultúrát. Ezt az Egyesült Nemzetek Szövetségétől kaptuk ezen információt, és ezen felül még egy kis érdekesség, hogy ma van Agatha Christie születésnapja. 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie,
11: Értem, tehát de én nem tudok angolul.
10: Az nem, az a lényeg, hogy ezen napon született Agatha Christie, ha jól tudom, 66, hogy is mondjam, 66 bűnügyi detektív regényt írt, és a Guinness rekordok könyve szerint, képzeljétek el, ami még ezzel kapcsolatban rendkívüli az ő esetében, hogy Christie minden idők legsikeresebb szépirodalmi szerzője, műveiből mindössze körülbelül 2 milliárd példányt adtak el a világon. Hivatalos életrajza szerint egyébként, és erre utaltam az előbb, 66 detektív regényt és 14 novellát írt, az Egérfogó című darabja pedig a leghosszabb színházi produkciójává vált a világon.
11: Agatha Christie nagyon-nagyon jó kis detektív regényeket, ez a Poirot, és nem is tudom, mi volt még, így hirtelen, mint az eszembe, de én nagyon szerettem. Könyveit is egyet-kettőt olvastam, nagyon érdekes, nagyon-nagyon fordulatos, tehát
10: igen. Vele kapcsolatban érdekesség még amúgy, hogy az első világháború idején gyógyszertári munkát is végzett. Az ott megszerzett méregismereteit rendszeresen felhasználta krimieiben, talán ezért is tudott olyan meggyőzően eltüntetni szereplőket.
11: Hát személyesen nem biztos, hogy ismerettséget kötöttem volna vele. Ha mérges lett volna, nem lehet, hogy engem is így.
10: Hát de nem eltűntek. Úgy, a könyveibe tüntette.
11: Tudom, igen, a könyveibe, igen. Hogy
10: azért ne keverd össze, Karina, itt nem a való
11: életben. Nem, ezt csak mitből mondtam, nem. Méregkeverő, de nagyon, tényleg nagyon jó detektív regényeket.
10: Na, ezek az érdekességeket hoztuk egyenlőre mára, most egy picit zenünk, aztán hozok nektek egy kis bölcsességet. Tartsatok velünk jó szórakozást ehhez a szűk 120 perchez is.

szeretek élni. Néha persze rajtam is eluralkodik a vad, kétségbeesett, elviselhetetlennek tűnő szomorúság, de ha már túl vagyok rajta, tudom, hogy már pusztán létezni, életben lenni nagyszerű dolog. Attól, hogy vannak nehéz időszakaink, maga az élet még nem veszti el az értékét. Sokszor csak akkor tudjuk igazán értékelni a hétköznapokat, amikor már túljutottunk valamin, ami korábban szinte elviselhetetlennek tűnt.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak már a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos, ma egy döntésben végre határozottabb lehetsz. Mielőtt azonban kimondod a végső szót, hallgass meg azt is, aki egészen másképp látja a helyzetet. Bika. Egy hétköznapi beszélgetés ma váratlanul fontos felismerést hozhat. Valaki talán olyasmit mond ki egyszerűen, amit te már régóta gondol.

gondolkodsz. Amint te már régóta gondolkodsz. Ikrek. Sok mindent szeretnél egyszerre megszerezni, vagy sok minden, vagy mindenki szeretné egyszerre megszerezni a figyelmedet. Ha ma tudatosan kiválasztod a legfontosabbat, sokkal több mindennel végezhetsz, mint kapkodással. Rák. Egy kapcsolatban most könnyebb lehet megérezned azt is, amit a másik nem mond ki. Ne csak következtes azonban, egy jól időzített kérdés sok félreértést megelőzhet. Oroszlán. Ma olyan helyzet adódhat, ahol nem neked kell elsőként megszólalnod. Ha hagyod, hogy mások is kibontsák a gondolataikat, meglepően értékes információkhoz juthatsz. Szűz. Egy régóta húzódó feladat végre egyszerűbbé válhat. Talán nem maga a probléma változik meg, hanem te találod meg hozzá a megfelelő módszert. Mérleg. Ma egy kisebb döntésnek hosszabb távú következménye lehet. Nem kell túl komplikálnod, de gondold végig, valóban azt választod-e, amit te szeretnél. Skorpió. Erős lehet ma a megérzésed valakivel vagy valamivel kapcsolatban. Érdemes figyelni rá, de mielőtt következtetést vonsz le, keresd hozzá kézzelfogható tényeket is. Nyilas. Új élményre, mozgásra vagy változásra vágyhatsz. Már egy apró eltérés a megszokott napi rendtől is visszahozhatja a lendületedet. Bak. Egy célhoz közelebb vagy, mint amennyire most érzed. Ne az egész hátralévő utat nézd egyszerre, hanem azt, mi az egyetlen következő lépés. Vízöntő. Ma egy szokatlan ötleted könnyen vitát indíthat el. Ez nem feltétlenül baj. Lehet, hogy éppen azért érdekes, mert mások még nem gondoltak rá. És végül, kedves halak, könnyen ráhangolódhatsz mások érzéseire, de ma különösen fontos lehet felismerned, melyik érzés a tiéd, és melyiket vetted át valaki mástól.

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és hoztunk nektek mai műsorunk első érdekes hírét. Miután megtudhattátok, hogy mit jósolnak a csillagok. Hát egy nagyon érdekes hír, meghökkentő, véletlenül a felesége lottószelvényét játszotta meg újra, $136,660 nyertek. Nézzük a részleteket. Általában nem örülünk annak, ha valaki összekeveri a szelvényeket. Ennél a házaspárnál azonban egy történé, vagy egy tévedésből több mint $100,000 öröm lett. Egy 78 éves michigani nő és férje egy összejövetel után egy másik bárba mentek. A férj véletlenül sajátja helyett a felesége korábbi Klub Keno szelvényét játszotta meg újra, és pontosan az a kombináció nyert. A pár egy éttermi találkozón mindketten vásároltak lottószelvényt. Később egy másik helyen a férj újra meg akarta játszani a saját számait, de véletlenül felesége szelvényét adta oda. Nem sokkal később a képernyőn sorra megjelentek a nő számai. A végeredmény $136,660, azaz több 10 millió forintos nyeremény lett. A házaspár azt mondta, a pénzből unokáik tanulmányai támogatják, a fennmaradó összeget pedig félreteszik, írja a Michigan Lottery Connect. Kérdezlek, Karina, hogy volt már olyan hibád vagy véletlen döntésed, ami végül sokkal jobban sült el, mint az eredeti terv?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, ezen gondolkodnom kell.
1: Azt te már gondolkoztál. Nekem egyébként, hogy olyan dolog, ami sokkal jobban sült el, most így hirtelen nincs. Tehát, hogy azon gondolkodtam, hogy mi lehetett, ami jobban sült el. Valami, mintha lenne, de emlékszek pontosan.
2: Volt.
1: Mond?
2: Ruhaválasztás ügyben volt, hogy egyszer-kétszer elmentem még régen bulizni, és nem voltam abban biztos, hogy az a ruha jó, de átmondom, jó lesz ez is. Sokkal jobban sikerült a ruhaválasztásom, mint ahogy gondoltam. Aha,
1: sokkal jobban bepasiztem.
2: Sokkal jobban így van. Vagy sokat kevesebb ruha volt rajta, mint egy kellett volna.
1: Mondom én. Nem tudom, én ezen gondolkozok, nekem nem volt ilyen szerintem. Vagy ha volt is, annyira régen volt, és olyan jelentéktelen dolog, de nem tudom. Hát nyilván a jelenlegi párkapcsolatom sokkal jobban sikerült, mint az előző volt, tehát...
2: Hát mondjuk én sem gondoltam volna, hogyha párkapcsolata kerül sor, akkor a mostani párkapcsolatom eddig kitart, tehát nem. Na,
1: azt
2: benne.
1: Te nem gondoltad, jó.
2: Azt én nem
1: az
2: gondoltam.
1: Az enyém, a tiédhez képest még az elején van, úgy nézzük, évek számában.
2: Igen, de olyan, hogy mondjuk vettem valamit, vagy másét vettem el, és azzal valami...
1: Tudod, történt, mi volt? Tehát... Nekem nem. Most eszembe jutott, így a vásárlások kapcsán. Egyszer jártam úgy, hogy bementem, valamit akartam venni, és most nem is a lényeg az, hogy mit, szerintem a üdítőt akartam venni, és olyan ízben nem volt, viszont volt egy új íz, és bevállaltam, és jó lett. Tehát ilyen már volt. Direkt nem akarok márkát sem mondani.
2: Na, akkor nincs termék megjelenítés.
1: De van, de nem akartam.
2: Ja, de igen, értem. Nem, hát ilyenek vannak persze, hogy az ember kipróbálunk valami olyat, hogy megveszünk valamit véletlen, és akkor ez nem is olyan rossz. Tehát ilyenek előfordulnak, de mondjuk mivel nem szerencsejáték függők vagyunk, így nem is lottozunk, totozunk, kenózunk, bingózunk, igazából más így nem történhetett meg velünk, hogy más számát játsszuk meg például. De ilyenek le, igen, hogy valamit megvettél, amit nem is szerettél volna, és végül is jól jöttél ki belőle.
1: Igen. Így jártam már, erre emlékszem, de más most így hirtelen nincs meg. Viszont mennyire szoktátok megünnepelni a évfordulótokat, Karina?
2: Hát, én nem vagyok egy nagy évfordulós.
1: Jó, te sem,
2: tudok sok dátumot fejből, de így ilyen házassági évfordulókat meg megismerkedtünk 12-28-án. A se Valentinnak, a születésnap és a névnap, én azt szeretem.
1: Hát jó, még a születésnap oké, a névnap oké, nyilván nem karácsony, húsvét, stb. Az oké, de hogy ezen kívül nem tudom. Tehát, hogy én sem, most fejből meg kell mondani, hogy pontosan szégyen, nem szégyen, a párommal direkt nem határoztunk meg, ez közös döntés volt, akaratlan óráadásul, tehát, hogy nem beszéltük ezt meg, de nem tudnám megmondani azt, csak nagyjából. Tehát mondjuk hónapra pontosan, hogy mikor kezdődött a kapcsolatunk, mert előtte már ismertük egymást, és nagyon jóba voltunk, és hát több volt, mint barátság, aztán tovább alakult, és úgy lett párkapcsolat, de ettől függetlenül pontosan dátum szerint nem tartom ezt a nagyon dolgokat. Nyilván van olyan évforduló, amit tartok meg, én nagyon jó vagyok számokban, ilyen évszám, hónap, nap, minden olyan dolgokat, na ezeket én vagyok, aki fejbe tartom, hogy kinek mikor van a szülinapja, a névnapja, mit tudom én, még a kiskutyának is tudom pontosan, melyik év, hanyadikán, de hogy alapvetően ez a párkapcsolati fordulót havonta megtartani hülyeség ugyanis. Azért kérdeztem, mert képzeld el, Jane Seymour és párja minden hónapban megtartják az évfordulójukat.
2: Jézus, amikor minden hónapban ünnepelnek valami évfordulót, ezek szerint vagy
1: de valószínűleg a havi évfordulót.
2: Hát tudnak élni.
1: Igen. Nézik a részleteket. Miért csak évente egyszer kellene megünnepelni egy kapcsolatot? Jane Seymour és párja úgy döntöttek, nekik évente 12 évforduló jár évente. Egyébként nekem minden nap ünnepnap a párommal, a párkapcsolatomról van szó, mert az egy nagyon jó dolog, hogy mi együtt vagyunk, és egy párt alkotunk, tehát azon felül, hogy vannak ilyen kijelölt napok szerintem, akkor nem 12, hanem 365 vagy 366 nap az évforduló, mert szeretni kell minden nap, nem csak ünnepekkor, meg évfordulókkor. Egyébként ezt még hozzá akartam tenni, úgyhogy nekem minden nap ünnep a párommal. Viszont, röviden, a 75 éves, ez 55-öt akartam hozni.
2: Az se rossz.
1: A 75 éves Jane Seymour elárulta, hogy vőlegényével, John Zambettivel minden hónapban megünneplik kapcsolatuk évfordulóját. A színésztől ilyenkor rendszeresen vörös rózsát is kap. Seymour és Zambetti 2023-ban ismerkedtek meg, ráadásul saját gyermekeik mutatták be őket egymásnak. 3 éve együtt élnek, júniusban pedig eljegyezték egymást. Seymour szerint életkoruk miatt sem akarják azt mondani, hogy egy-egy különleges alkalommal majd jövőre ünneplünk, ezért minden hónapban megemlékeznek arról a napról, amikor kapcsolatuk elkezdődött. A színésznő azt mondta, talán még soha nem volt ilyen boldog, írja ezt a People. Hát mondjuk ilyen korban már 70 felett lehet, hogy én is havonta buliznék egyet a párommal. Hozzáteszem, azért akkor sem biztos, hogy ez jó, de egészségükre. Én ezért nem fogom őket megítélni, vagy bármilyen negatív véleményt mondani róluk. Ezzel kapcsolatban pedig kérdezlek, Karina, hogy egy kapcsolatban valóban szükség van különleges évfordulókra, vagy inkább a hétköznapi figyelmességtől marad élő, illetve figyelmességektől. Szerintem igen, inkább a hétköznapi figyelmességektől. Nyilván kell meglepetés, meg kell lepni a partnerünket apróságokkal olykor-olykor, de alapvetően meg nem gondolnám, hogy most azért minden hónapban hétfordulót kéne ünnepelni. De ettől függetlenül nekik egészségükre, legyenek boldogok nagyon sokáig, mondjad, Karina.
2: Én túlzásnak tartom ezt a havi megünneplést, mert ha együtt élnek, együtt vannak, ha minden nap találkoznak, akkor mondjuk lehet egy évben egyszer. De mondjuk, ha úgy vesszük, hogy ez egy nagyon jó ok arra, hogy egy kis kedvességet kapj, mert nagyon elfoglaltak, még mindig. És
1: egy csak ha mondta csak egyszer, hát azt minden nap meg kell, hogy kapj ezt a kis kedvességet.
2: Igen, de hogyha nagyon elfoglaltak, és nincs sok idejük egymásra, csak így néha egy picike, akkor jó azért, hogy csak azt a napot rád szánom. Tehát ez attól függ. De alapelvén, hogy ezt a minden hónapban ezt soknak tartom, de hát ők így gondolják, és nekik ez jó, és felvillanyozza őket, és úgy érzik, hogy 70 éves kor fölött ez már nekik jár, mert nem tudják, hogy mennyit ünnepelhetnek még együtt, akkor ez egy jó ötlet.
1: Hát kinek mi fér bele szerintem, inkább ezt én úgy határolnám be. De ugyanakkor szerintem egy boldog kapcsolat lényege az, hogy folyamatosan napról napra építsük azt, nem csak ünnepnapokon, és nem csak akkor kell úgymond ünnepelni, amikor egy évforduló van, nyilván egy születésnapot meg kell ünnepelni, egy névnapon, az Magyarországon divat, külföldön nincsen ilyen, hogy névnap egyébként, az azért egy jó dolog, vagy bármilyen ünnep, ezek jó dolgok, akár házasság évforduló is, én azt mondom, hogy egy évben egyszer, de nem minden hónapban. Tehát, hogyha...
2: Hát azt mondja, a pasik el szokták felejteni, úgyhogy szerencsére van.
1: Hát akkor én kivételes pasi vagyok, igen, mert én azt se felejtettem.
2: De nem felejtettem.
1: Azt se felejtettem, mert hogy az első csók mikor történt, nem hogy... Napra pontosan meg tudom mondani.
2: Nem semmi vagy.
1: Na, ennyit. Zenéljünk egy picit, aztán jönnek a 3 órás hírek, és a következő órában folytatjuk újabb érdekességgel. Tartsatok velünk továbbra is.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Manapos idő várható gomoly felhőkkel, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Hárman kapták meg idén a Gundel Károly díjat. Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, László Árpád vendéglős és Zsidai Ilona, a Zsidai csoport tulajdonosa veheti át 2026-ban a Gundel Károly díjat, amelyet a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ítél oda minden évben a magyar vendéglátó szakma legjobbjainak. A díjat nem csak séfek nyerhetik el, hanem más a vendéglátáshoz kötődő, a magyarországi gasztronómia ügyéért eredményesen dolgozó személyek is. A kitüntetést az évvégi MVI Gála ebéd keretében adják át Budapesten a Gundel étteremben. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életművét ünnepli sokszínű programmal az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem szeptember 17-én. Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót, írták a szervezők. A krasznahorkai ünnep a Trafford kertben címen hirdetett eseménysorozat keretében szeptember 17-én több a szervező életművéhez kapcsolódó program várható, sőt, Krasznahorkai is fellép, aki egykor az egyetem hallgatója volt. Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge marad a légmozgás, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz felettünk, de az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá újabb érdekes hírekkel. Képzeljétek el, ami számra, hogy mondjam, meglepő volt, hogy mit keres egy ember az aknában, de képzeljétek el, hogy újabb ember mászott elő egy New York-i csatorna fedél alól. Hát mit keresett ott, ha nem vízszerelő vagy csatornaszerelő volt? Mindjárt kiderül, hogy miről van szó. New York utcáin sok furcsaságot láttak már, de az utóbbi időben visszatérően ugyanaz a kérdés foglalkoztatja a rendőröket. Kik mászkálnak a föld alatt? Queensben hajnalban egy fiatal férfit láttak kimászni egy csatorna nyílásból, majd négy másik férfival együtt elmenekült. Az utóbbi hónapokban több hasonló esetet is jelentkeztek New York különböző részeiről. Az eset hajnali 4 óra körül történt, Middle Village környékén. A rendőrség szerint a 20-as éveiben járó férfi egy csatornafedélen keresztül jött fel az utcára, ahol 4 másik ember várta. Amikor észrevették őket, elmenekültek. Korábban Manhattanben, Williamsburgben és Gravesendben is történtek hasonló esetek. A hatóságok még vizsgálják, pontosan mit csináltak odalent az emberek. Az egyik feltételezés szerint értékes vagy eladható tárgyakat kereshetnek a város föld alatti rendszerében, írja a New York Post. Mi vonzhat valakit annyira egy város föld alatti veszélyes világához, hogy rendszeresen lemerészkedjen oda, Karina? Pénz, vagyon, arany, nem tudom.
2: A kíváncsiság.
1: Én nekem úgy más jutott eszembe, de mindjárt elmondom, mond.
2: harmadik filmsorozatban volt pont ezekről szó egy ilyen sorozat részben, hogy a rendőrök kergettek bűnözőket, és lemenekültek a csatornában, és nagyon jó kis élet folyt ott lent. Tény is való, hogy nagyon sok hontalan ember lakott ott lent a csatornákban. Az egy olyan hálózat van New Yorkban, hogy azt el sem tudjuk képzelni. Hát ott lent lehet élni. Tény is való, hogy nem olyan körülmények között, mint rendes lakásban, vagy mondjuk egy hontalan szállón. De nagyon-nagyon sok minden van ott lent, tehát kolóniák élnek lent. És elképzelhetően, hogy csempész útvonalakat is lehet ez a csatorna rendszer, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember él, aki ilyen kitaszított, nem kíváncsiak rá, pontalan, bűnözők, tehát azért
1: megvan. Nekem pont ez jutott eszembe, hogy lehet, hogy ilyen drogkereskedelmek folynak odalent, tehát hogy
2: az is hogy tehát azért
1: kábítószerkereskedők, meg ilyen rossz fiúk ott gyűlnek össze, vagy ott beszélik meg a dolgokat, mert ott nem látja
2: hát
1: őket senki.
2: Hát csempészek, mert ha olyan helyen van a csatorna fedél, akkor ott csempész dolgokat is kimekben lehet. Embereket, fegyvereket, árukat csempészni. Hát igen, senkinek úgy, nincs kedve oda lemenni oda a patkányok és a koszmocsok bűz közé, tehát legtöbbször igazából...
1: Nem biztos, hogy vannak ott patkányok. Hát, ahol emberi élet van,
2: hát
1: ott
2: mondjuk a metróknak a rendszer, a lagut rendszerében is van egy-kettő, de a csatornában biztos, hogy van.
1: Attól függ, hogy mennyire... Tehát a patkányok félnek az emberektől.
2: De a víztől nem.
1: Tessék?
2: De a víztől nem.
1: A víztől nem, viszont a csatorna nem feltétlen vízcsatorna, arról nem szól
2: hát,
1: a fáma.
2: Igen, mondom,
1: tehát,
2: igen,
1: hogy például igen. Lehet, hogy a föld alatti rendszerekről beszél a hír is, tehát nem feltétlen csatorna rendszerekre gondolok, hanem vannak különféle föld alatti alagutak, nem használt metró alagutak, olyan
2: szerelőaknák,
1: olyan szerelőaknák.
2: Van valami múzeum is, azt tudom, hogy azt nem tudom, hogy Magyarországon-e vagy külföldön, van lent egy múzeum is például.
1: Van, igen, tehát... sőt, azt én arról hallottam, és nem tudom, hogy igaz vagy pletyka, de ilyen legendák vannak, hogy például Debrecenben a klinikának a pincehálózatából egy komplett föld alatti rendszer van az egész város alatt, ami állítólag még Hajdú-Szoboszlóig is elnyúl, hogy ez mennyire igaz, nem tudom, de állítólag van egy ilyen titkos föld alatti hálózat itt a városunk alatt is. Hogy ennek mennyi valóság alapja van, nem tudom, de el tudom
2: képzelni. Hát menekülési útvonalnak biztos van. Olvastam, a Frey Tamásnak volt egy sorozata, nagyon jó kis sorozat volt, és ott is például írta, hogy ilyen alagútrendszerekben van menekülési útvonalak, amik olyan intézmények alatt vannak, mit tudom, polgármesteri hivatalok, nagyon gazdag emberek. Tehát, hogy ott el tudjanak menekülni, ha támadás éri. Tehát biztos, hogy van alapja. Ez mondjuk Oroszországban volt, de elképzelhető, hogy Magyarországon is lehetnek ilyen eldugott csatornarendszerek. És Amerikában biztos, hogy van.
1: Úgyhogy ennyit erről. Mindenesetre azért meglepődnék, hogyha így a csatornán fedéből felbukkanna egy ember, így hirtelen sétálva az utcán.
2: Jön rám, az biztos, hogy egy ilyen
1: picit meglepődnék. Drónnal üldözték az állatsimogatóból megszökött emut.
2: Megunta
1: a kis kíváncsi.
2: Simogatás.
1: Kíváncsi volt a világra.
2: Megunta sok simit szerintem.
1: Ja, az is lehet. Nézzük a részleteket. Rendőrségi drón, több járőr és egy menekülő gyanúsított, eddig átlagos akciófilmnek hangzik. A gyanúsítottnak azonban tollai voltak. Egy emu megszökött egy New York állambeli állatsimogatóból, és mindjárt mondom, Ramapo utcain indult felfedező útra. A rendőrök végül egy drón segítségével követték, és biztonságosan befogták. A nagy testű futómadár szeptember 12-én reggel szökött meg. A rendőrök gyorsan megtalálták, de egy emut nem igazán lehet egyszerűen felszólítani arra, hogy álljon meg. A hatóságok... A hatóság ezért egy drónt is bevetett, amely felülről követte az állat mozgását. A földi egységek végül bekerítették, és sérülés nélkül visszajutották az állatsimogatóba. A rendőrség tréfásan tollas szökevénynek nevezte, írja a News 12 Defueled. Kérdezlek, hogy... szerinted az állatok szökéseinél inkább a kíváncsiság, a félelem, vagy egyszerűen egy kínálkozó lehetőség indítja el őket?
2: Hát ahol vannak, biztos, hogy ott nem félnek, tehát biztos, hogy kíváncsiak a szuti a külvilágra, de hát ők se tudják, szegények, hogy mire, mert hát ahol vannak, az tök jó hely. Nagyjából az ő kis életterüket szeretnék utánozni, de hát azért, ha meglógnának, hát miért ne lógnának meg? Hát kíváncsiak, hogy mi arra azon kívül. Csak hát nagyon nagy csalódás ez, amikor egy lakott területen belül, hogy hello, emu vagyok. Tehát a drónok pedig nagyon jók, tehát ilyenkor azért a technika fejlődése, hogy nem kell egy helikoptert felszállítani, nem kell utána rohanni, hanem drónnal szépen lehet követni, és be lehet fogni.
1: Elképzelek, szalad egy emu, és utána szalad egy rendőr.
2: Itt. Álljon meg!
1: Álljon meg! Álljon meg! Van egy ilyen videó, párom mutatta jó múlt korábban, és én azóta mindig ezen hülyéskedtünk, hogy álljon meg, uram, álljon meg! Azt mondja, hogy használ kábítószert? Van magánál? Nincs. Hát akkor álljon meg! Na... ennyit a megállításról. Picit zenélünk, aztán mindjárt jövünk vissza, újabb érdekességeket, tartsatok velünk továbbra is.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább újabb érdekességgel a nagyvilágból. Képzeljétek el, 6 évesen C++ tanult, 8 évesen Guinness Recorder programozó lett.
1: Azt a mindenit neki? Én még 80 évesen sem leszek.
0: Na, nem biztos.
1: Szakértője a számítógépek, nem, hogy 6 évesen.
0: Na, a hír az az, hogy sok 8 éves még éppen ismerkedik azzal, hogyan működik egy számítógép. Noel Grimes ekkor már olyan programot írt, amelyet egy független cég publikált. A Melbourne-i Nak Williams 6 évesen kezdte tanulni a C++ programozási nyelvet, 7 évesen bekerült a Mensa-ba, 8 évesen pedig megszerezte a Guinness rekordját a legfiatalabb professzionális számítógépes programozóként. Noah eredetileg matematikai feladatok és minták vizsgálatához kezdte használni a programozást. 6 évesen már C++-ban készített kisebb programokat, 7 évesen pedig olyan eredményt ért el intelligencia teszten, amely a felső 0,1%-ba helyezte. 2025. augusztus 28-án 8 évesen és 307 napos korában egy független vállalat publikálta egyik programját, ami alapján Guinness rekordot kapott. Ma már robotika és drónok is érdeklik. A családja ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a rekord mellett ugyanúgy szüksége van játékra és hétköznapi gyerekkorra is, írja a The Times of India. Kérdezlek, Karina, hogy egy különlegesen tehetséges gyereknél hogyan lehet egyszerre támogatni a képességet és megőrizni a valódi gyerekkort? Szerinted lehet ezt?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Az a baj, hogy ezeknél a, most mondjuk így, hogy csoda gyerekek, mert ezek igazából tényleg csoda gyerekek. Az a tendencia van, hogy akármilyen csoda gyerekről olvasok, tudok Magyarországon is, azok egy idő után így elvesznek. Tehát van valameddig, nagyon szépen énekel, vagy mondjuk számítógép zseni volt a Friderikusz műsorában is voltak ilyen csoda gyerekek, nagyon régi műsor, de mostan talán a 90-es évek környékén, végén, elején. Nem maradnak igazából itt. Tehát nem, vagy külföldre mennek, vagy nem tudnak mit kezdeni avval, kiöregednek a gyerekkorból, mert nem tudnak ők igazán gyerekek maradni, tehát a társaik nem fogadják be őket, mert egyszerűen teljesen más érdeklődésük lesz, felnőttesebbek lesznek. Sokkal többet mozognak felnőttek között, tehát nagyon nehéz őket ezzel a tudással visszaintegrálni egy, már csak 6 évesen kezdik az iskolát, akkor 6 évesen volt elkezdődik harmadikos osztályosnak. Tehát ő nem fog tudni a matematika órán ott ülni és nyugodtan malmozni és hallgatni. Tehát más iskolába kell rakni, más emberek közé, akiknek hasonló az érdeklődésük, és nagyon kevés ilyen van, azok már vagy kamaszok, vagy felnőttek. Tehát ez a gyerekkor, ez úgy elveszik szerintem.
0: Szerintem ugyanúgy fenntartható abban az esetben, hogyha az adott gyerek és a szülei meg tudják, ki tudják alakítani az arany középutat. Azt mondják, hogy fiam, jó, ha ennyire zseni vagy, akkor napi 3 órát foglalkozz ezzel. Látjuk az eredményét, látjuk, hogy milyen ügyes, okos vagy. De ugyanígy szeretnénk azt megadni a gyereknek, hogy játszon, hogy programokon vegyen részt, hogy társaival legyen, korosztársaira gondolok, az nyilván esetleg megkülönbözhetés, hogy sokkal okosabb, sokkal eszesebb, és jobban vág az agya, és sokkal több mindent tud, ezáltal mondjuk a tanulási képességei jóval előre haladottabbak lehetnek, de ettől függetlenül, meg a magánéletben, konkrétan nyugodtan ugyanúgy fejlődhet a társaival. Tehát az, hogy most játszik a társaival, lehet, hogy egy kicsit unatkozik, de hogyha nagyon kreatív, ha nagyon intuitív a gyerek, akkor meg tudja találni a helyét egy közösségben, és ugyanúgy, ahogy abban a programozásban, én azt gondolom, és hiszem, nincs gyerekem, csak én ezt gondolom. Nyilván sokkal nehezebb, de szerintem kialakítható. Szerintem. Aztán lehet, nincs igazam, és az élet, ha egyszer lesz egy gyerekem, és okos lesz, akkor rám cáfol, és majd akkor látom meg, hogy úristen, ez a gyerekként a villám úgy tör előre, úgy tör fölfelé, mint a talajvíz. Tehát, hogy nem tudom, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy valahogy mégis meg kell neki teremteni azt, hogy megfelelő gyerekkora legyen, mert hogyha nem, akkor meg túlságosan hamar érett lesz, akár már 10 pár éves korában több egyetemi diplomája lesz a gyereknek, mint más felnőttnek valaha, és olyan szakmája lesz, hogy az ember csak néz, és általában az ilyen túl agyilag érett gyerekek egyébként túlságosan túlpörgetik magukat. Nem véletlenül, hogy volt már ilyen, hogy valaki nagyon pörgött, nagyon érett volt agyilag, és viszonylag rövid életű is volt, mert egy olyan agyi elváltozásuk van egyik-másiknak, nem mindenkinek, de vannak ilyen emberek is, amit egyszerűen nem lehet kivitelezni mondjuk 70 éven keresztül. Tehát, hogy nem hiába vagy te okos, egyszerűen annyira túlpörög az agyad, hogy nem tudod fenntartani hosszú távon, csak ilyen 30, jobb esetben 30-40 évig. Tehát, hogy van valamilyen beteg, nem tudom mi ennek a betegségnek vagy állapotnak a neve, de olvastam egyszer erről.
1: Igazából azért is magányosodnak el, mert az a tudás, ami ott van, a kis fejükben, amiben jók, abból ők nagyon előre törnek, és mert ha ilyen gyereket kiemelünk mondjuk egy általános iskolába, és felrakunk egy középiskolába, mert már ilyen tudása van, akkor a középiskolában lévő korosztály már nem fogja befogadni. Hát ugyanez, mint a gyerek.
0: Sokkal nehezebben fogadja be, ilyenkor mondjuk a magántanulás, az egy opció ilyen esetben amúgy.
1: Igen, tehát az az opció akkor, hogy ott hagyjuk az általános iskolába, legyen gyerek, és akkor abban, amiben jó, abban az egybe fejlődjön. De azt a ranglétrát, hogy a 8 év, nem tudom Amerikában, hogy Amerikában szól ez egyáltalán a hír, mindegy.
0: Tehát én úgy tudom, hogy Amerikában, meg a külföldön, már Angliában is már ilyen 4-5 évestől már nem óvod az iskola.
1: Igen, iskola előkészítő van, de nem baj, hogy kiemelik ezeket, tehát nem probléma. Volt egy teniszező páros, nem fogom tudni a nevét, 3 lány volt, és az apukanyuka feszrálta a gyerekeket, ők tanították teniszezni az apuka, és nem is hittek bennük, és tudom, hogy ott az volt a gond, hogy mindenki azt mondta, hogy hát ezekből a gyerekekből semmi nem lesz, szerintem színes bőrek voltak, ha jól tudom, semmi nem lesz ezekből, nem, mert hogy apuka tanítja, és ő is azok az elve volt, hogy a gyerekkort meg kell tartani. És elszméletet élvonalbeli teniszezők lettek, nem engedték, hogy elvigyék a szponzorok, nem engedték, hogy elvigye őket a hív, a pénz, a hírnév, a csillogás, mert azt mondták, hogy nekik gyereknek is kell lenni. Ez annyira jó nevelés és stratégia lett, hogy meghálálta.
0: Na, meg ennek után megyünk egy picit zenélünk, aztán hamarosan jön vissza egy újabb érdekességgel.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád a Lépés Rádió, és megyünk is tovább méghozzá. Több mint 100 ember gyűlt össze, hogy egyszerre üvölcsön az óceán felé. Ezzel kapcsolatban mondok egy sztorit, van itt Magyarországon, itt saját városomban is volt egy időben egy ilyen, hát kihívás, nem is tudom, na majd elmondom. Van, aki futással vezeti le a stresszt, van, aki zenét hallgat. San Franciscóban több mint 100 ember inkább kiállt az óceán mellé, és telitorokból ordított. A Gutierrez Scream and the Scene rendezvényen több mint 100 ember találkozott San Franciscóban azért, hogy közösen kiüvöltse magából a feszültséget. A szeptember 12-i rendezvény Arielle Gain nevű, vagy Daniel, nem is Ariel, Daniel, én kérek elnézést, Egerhein alkotó szervezte. A programban még sikoly verseny is szerepelt, ahol hangerőt, időtartamot és stílust értékeltek. A győztes Olivia Guglian Motto sikolya 121,9 decibelt ért el. Volt, aki, képzeljétek el, munkahelye elvesztése vagy más személyes problémák miatt érkezett. A végén mindenki együtt üvöltött az óceán felé, majd jóval békésebben közös gyümölcsevés következett, írja az The Gate. Kérdezlek, Karina, hogy miért lehet felszabadítóbb néha közösen kiadni a feszkót, mint csendben egyedül megpróbálni feldolgozni?
2: Hát ha kiadod a feszültségedet és lekiabálod valaki fejét, az a legjobb feszültségoldó, bármilyen gyógyszer és depresszió hatás ellen is, spré, nem tudom én, vudu, bármi, tehát az a legjobb. Ha az ember mérges, kiabál, nem tudom, az egy feszültségoldó. Mondjuk a bokzsák sem rossz, ha nem élő embert használsz, hanem mondjuk veszel otthon egy bokzsákot, de ez az erő kifejtése, hogyha nagyon mérges vagy, nagyon dühös vagy, például. Mit csinál egy gyerek, ha nem tud mit kezdeni az érzelmeivel? Hisztizik, dühös, föltözvágja magát, ütvág mindent. Tehát a gyerek az érzelmi kitörés, utána megnyugszik. Tehát valahogy ki kell tudnod adnod a dühödet, mérgedet.
1: Képzeld el, Debrecenben, itt a Nagy Erdőn is volt évekkel ezelőtt, legalább 10-15 éve biztos, lehet, hogy mostanában is, de régen volt egy minden évben nyáron egy este, amikor emberek csoportosan kimentek a Nagy Erdőn és ordítottak, és ezzel vezették le a feszkójukat. Kint az erdőbe.
2: Inkább, mint hogy szétverjenek valamit, tehát az ember, ha dühös, én is azt mondtam a gyereknek, mikor kicsi volt, addig jó, míg anyát kiabál, mert nem jár el a keze. Sosem láttam meg a gyereket, de addig jó, míg anyát csak kiabál. Tehát valahogy azt a feszültséget, azt a sok mérget.
1: Hát de addig a jó, amíg a gyerek is kiabál, mert a gyerek is kiadja magából a feszkút.
2: Így van, persze, hisztizzen, kiabáljon, vejek. Sose volt ilyen a lányom, de láttam pár szülőt, aki. És ott kell hagyni ilyenkor, ki kell, hogy dühöm magadat. Tehát a mérges vagy, mit csinálsz? Dühömsz. Ki kell adnod a mérget? Ez a legesleges legjobb.
1: Nem és te majd semmi. Világban is ki szoktad adni az érzéseidet üvöltésre?
2: Még egyszer?
1: Mai világban is ki szoktad adni az érzéseidet üvöltésre?
2: Én szidom én, ó, persze, a keresztbe álló autósokat, hogy nuhagkulkadjunk ez összes kereked, persze, most.
1: Ja, hát engem is felbosszantanak, képes vagyok én is kajabálni.
2: Na látod, és sokkal...
1: De hozzáteszem, azért alapvetően én inkább csendes vagyok. Sokszor amúgy a párom szerint a kutyámmal kiabálok, nem úgy kiabálok, hanem parancsot adok ki neki, és szerintem már ilyen kiabálva teszem. Szóval a hallás csökkenésem miatt is van valószínű, hogy sokszor
2: volt úgy, hogy ha...
1: Igen.
2: Én nem élek hallókészülékkel, Robikám, de én is hangosabb vagyok az átlagnál. Világéletemben hangos voltam.
1: De igen, én alapvetően azért próbálok konszolidált lenni, de igen, nem mindig sikerül. No, kedves hallgatók, ti szoktatok-e üvölteni? Írjátok meg nekünk Hallgatói Messenger csoportunkba a zene, aztán még hozunk egy érdekességet a műsor vége előtt zárásként.

0: a lépés délután.
1: Egy lépése közelebb hozzád lépés rádió, és hát mai műsorunk utolsó érdekességét hoztam el nektek, méghozzá egy óra alatt 415 papír repülőt hajtogatott. Nem semmi. Na, nézzük. Egy papír repülőt szinte mindenki hajtogatott már, de vajon hányat tudnánk elkészíteni egyetlen óra alatt? 10-et? 50-et? David Rush válasza 415-öt. A Guinness rekordok egyik legismertebb sorozatrekordere, az amerikai David Rush 415 papírrepülőt hajtogatott egyetlen óra alatt, új világrekordot állítva fel. Rushnak már több mint, jól fülej, már több mint 200 Guinness rekordhoz volt köze, és korábban a papírrepülőkkel is próbálkozott. 2023-ban például 6,15 másodperc alatt hajtogatott és indított útjára egy repülőt. Ezúttal azonban nem egyetlen gyors darab, hanem a kitartás és a folyamatos tempó volt a lényeg. Egy órán keresztül gyakorlatilag megállás nélkül kellett ugyanolyan szabályos papírrepülőket készítenie. Végül 415 darabig jutott, írja Jupi. Na Karina, egy ilyen rekordnál szerinted inkább a kézügyesség, a monotonitás elviselése, vagy a folyamatos koncentráció a legnehezebb?
2: Hát a kézügyesség biztos, hogy nem nehéz, mert hát ahhoz kell egy papírrepülőhöz, mert nem biztos, hogy felszáll. Hát a monotonitás és a koncentráció.
1: Szerintem meg a koncentráció. Hát gondolj már bele, folyamatosan, gyorsan kell dolgozni, és ez az egy folyamatos koncentráció. Szerintem baromi nehéz dolog.
2: Nagyon nehéz, az biztos. Hát azért igyekezni is kell, jót is kell csinálni, a darabra is, hogy több legyen, hogy bekerüljön a Guinness rekordok könyvébe. De
1: igen.
2: Nem egyszerű, mert az a baj ezeknél a papírrepülő, én is tudok papírrepülőt hajtogatni, kétfélét is, de nem jól szállnak. Hát rá kell jönni arra, hogyha össze...
1: Nem jól szállnak, hamar lezuhan! Arra a repülőre senki ne jön fel, amit Karina hajt meg.
2: Hamar lezuhannak a repülők, és rá kell jönni, hogy oldalt a szárnyát duplán kell hajtani, egy kicsit fél oldalt, és az elejét is duplán kell, hogy úgy belekapjon a levegőbe. De ezt mind apukámtól tanultam meg. Tehát ezek ilyen apró sejtelmek.
1: Akarsz röhögni, Karina? Én nekem ilyen szempontból az ilyen hajtogatással nem volt a stílusom, vagy hogy is fogalmazzak. Én nem tudok normális papírrepülőt hajtani.
2: Hát normális a tése, de valami hasonló.
1: Én nem normálisat se tudok. Én azt tudom, hogy megfogok egy papírt, nagyjából repülőformára hajtok, de hogy az mennyire lesz jó, az más kérdés.
2: Félbe kell hajtani, az a baj nehéz, mert félbe kell hajtani, a két oldalsó részét le kell hajtanod, hogy háromszög alakú legyen, és onnan kell még hajtogatnod, hogy egyáltalán ilyen repülő formája legyen, így kifele, befele.
1: Ezt értem, de a szárnyát hogy hajtod?
2: Hát a szárnyát, azt is ilyen harmonikusan, nehéz.
1: Nem, úgy láttam már nagyon szép és nagyon jó papírrepülőt. Nem, így biztos meg tudnám csinálni, nem biztos, hogy nekem se sokáig repülne, tehát az enyém is hamar lesz volna.
2: Hajót könnyebb hajtogatni, mert hajtogatsz egy sákot, kifordítod, és hajó lesz belőle. Hajót könnyebb hajtogatni, repülőt sokkal nehezebb.
1: Aha, hajót könnyebb hajtogatni. Hát lehet nekem igen. A hajóval is meggyűlni a bajom.
2: Na majd egyszer, ha találkozunk, hajót akkor, megtanítalak,
1: jó,
2: nagyon könnyebb.
1: Akkor jó, vitorlája, ezt már megtanultam, de hát
2: szia, Robi! Hello! Nem, hajót könnyű hajtogatni, egyszer meg foglak tanítani, mert az nagyon könnyű.
1: Nem, tanultam én, emlékszek, rémlik, csak olyan régen csináltam már hajót, hogy a franc sem emlékszik rá pontosan, de nagyjából tudom, hogy néz ki egy kis hajó.
2: Igen.
1: Kis papírhajó, lebeg a vízen.
2: Igen, ja. Lebeg a vízen kis hajó, igen.
1: Ennyi.
2: Amíg bírja a papír. De a repülőt az tényleg nehezebb hajtogatni, hogy minden elismerésem.
1: Egy óra alatt 415-öt, nem semmi.
2: Azt a mindenit neki. Hát megpróbálok különben repülőt hajtogatni én is. Kíváncsi, hogy megyek, hogy megye még. Jó. Meg fogok próbálni.
1: Oké, rendben. Viszont most búcsúzunk tőletek, ennyi fért a mai lépés délutánban, legyetek ők, vigyázzatok magatokra, holnap is jövünk 2-től 4-ig, akkor már Sanyival is kiegészülve, és holnap is hozunk ám jó kis témát, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is, és hallgassátok a Lépés Rádiót. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. Általában kedvezően alakul a levegő minőség. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége kedden az MT-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 101 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a millió lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők lépések. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kezdődik a Millió Lépés az iskoládért kihívás. Általában kedvezően alakul a levegő minőség. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a Millió Lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége kedden az MT-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 101 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió Lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők lépések. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lenert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekekém és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő, időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. hidratáló, kollagén, nősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu. Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. Általában kedvezően alakul a levegő minőség. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége kedden az MT-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 101 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a millió lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők lépések. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőt. Levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő, időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most így.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Köszi!
2: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Welcome to Saint-Tropez.

0: utcák és közterek.
1: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberek

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

lesz. Hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. Általában kedvezően alakul a levegő minőség. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége kedden az MT-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 101 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a millió lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők lépések. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lanert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő, az égen csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

A rockzene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rocktörténeti műsorát hallgatják.

Route 66, azaz a 66-os út neve a világ számos országában a szabadság és az amerikai életérzés szinonimája, amely már több mint 90 éve ihlet meg zenészeket, művészeket és kalandvágyú utazókat egyaránt. A mai műsorban olyan rockdalokat fogok lejátszani, melyeket a legendás Route 66 inspirált. A 66-os út napjainkban tökéletes autós vagy motoros túraélményt kínál, egy során 8 államon és 3 időzónán keresztül haladhatunk át. A 66-os amerikai országút az USA és a világ talán egyik leghíresebb országútja. Szokták The Mother Road, az országutak anyja, vagy az Egyesült Államok főútja néven is emlegetni. A 3943 kilométer alatt rengeteg falut és várost érint. Az egész út napi 8 óra vezetésre számolva körülbelül 5 nap alatt tehető meg 100 km per óra sebesség mellett. A bevezetőben hallottuk néhány taktust Chuck Berry legendás dalából, a Route 66-ből. Most hallgassuk meg a teljes számot, utána még 2 másik dalt játszok le. Take It Easy az Eagles-től, ők a dal szövegébe utalnak az útra, azt mondja, ott állunk Winslow-ba, Arizona-ba, az utca sarkon. A harmadik dal Bruce Springsteen-től a Cadillac Ranch.

A 66-os országút építése 1926. november 11-én kezdődött, azzal a céllal, hogy összekösse a keleti és a nyugati országrészeket. A kétszeresávos útvonal teljes egésze Chicagótól Los Angelesig mindössze 11 év alatt épült meg, 38-ban már át is adták a forgalomnak. Kezdetben a 62-es számot kapta. 66-os jelzést később azért adták, mert könnyű volt megjegyezni, kimondani is érdekes volt. Az átadást követően folyamatosan hosszabbították különböző szakaszokkal, ám a köztudatban az eredeti, a 38-ban átadott útvonalként tartják számon. A 30-as években kapta az első fontos szerepét. A már megépült szakaszon óriási népvándorlás indult meg, ugyanis Kaliforniába jelentőséget kapott a farmerkedés. Így Oklahoma, Kansas és Texas államokból farmerek tömkelege indult el nyugatnak. Ezeket az embereket hívták később okiknak. Az út mentén akkor még sok kisváros létezett, melyek elsősorban a megnövekedett forgalomnak köszönhetően egyre nagyobbakká váltak, így jelentek meg később a nagyvárosok. Óriási jelentőséget kaptak az éttermek, az autószervizek és az üzemanyag töltőállomások. Egymás után nyíltak meg, versengve az autósok kegyeiért. A lejátszásra kerülő dalok első Sweet Home Alabama játssza Lynn Reed Skin Reed, ezt követi a YouTube Heartland című dala. Ez egy 88-as dal, nem tartozik a zenekar ismert dalai közé. Idézek két sort a dal szövegéből magyarul. 66, egy országút mesél. Mesél a száraz sivatagokról, hűvös zöld völgyekről, arany és ezüstércekről, fénylő városokról. A blokkot Sun Volt, Way Down Watson című dalával zárjuk. Ez a St. Louisban található Coral Courtmore Hotel 1995-ös lebontásáról szól. 1, 2, 3...

38-ban átadott útvonnal egy-egy szakaszát véres 66-nak is hívták, mivel ezek rendkívül veszélyesek voltak. Közülük is a legveszélyesebb az Arizona állambeli Oatman közelébő hajtukanyal, ahol már a legkisebb szél is képes volt az autókat lesodorni az útról. Mindezek ellenére az országút közkedvelt maradt. 60-as évek elején az államközi autópályák megjelenésével a kisebb rangú autóutak kezdtek elnéptelenedni. Ugyanis az autópályákon nagyobb volt a megengedett sebesség, 120-130 km, az autósok is gyorsabban tudtak haladni a kevesebb kijárat és a megállók miatt. Az ilyen kisebb rangú utak alól a 66-os sem volt kivétel. Ugyan az államok sorra kezdték felújítani 66-ost, hogy visszacsalogassák az autósokat, de mint hiába. Ekkor már a veteránok útjának kezdték nevezni, annak ellenére, hogy egy ideig bizonyos szakaszokon még a 160 km-es sebességet is megengedték. Kid Rock játssza az első dalt, címe All Summer Long, ezt követi James Taylor-tól az Our Town. Ez a Randy Newman dal, melyet James Taylor ad elő, a Disney Verdák című filmjének a filmzenéjében szerepel. Ez a lassabb, gyönyörű dal, mely az időről és a változásról szól, felidézi azt a nosztalgikus érzést, amely 66-os út elhagyatott városain áthaladva érezzük. Amarillo by Morning, énekli George Strait, a Rodeo Cowboy magányos életének a fájdalmas ábrázolása, 66-os út egyik leghíresebb városát, a texasi Amarillo-t említi. A hagyományos hegedűs intro és Strait jellegzetes lágy éneke teszi ezt a 83-as dalt, a Route 66-os dalok egyik örök dalává.

azok kedvéért, akik később kapcsolódtak be a műsorba, elmondom, a mai adásunk az USA főútjáról, a Route 66-ról szól.

Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben.

1990-re az államok egyre inkább kezdtek rájönni arra, hogy egy óriási jelentőségű autóút halad át az államokon. Minden idők leghosszabb, legöregebb és egyben legzsúfoltabb autóútja teli muzeális értékkel. Így az országút megtartása kulcsfontosságú. Írtozatos irányban kezdték hát az autóutat felújítani, és ezzel együtt kapta meg a történelmi 66-os út címet is. A burkolatra elkezdték felfesteni a 66-os szimbólumát, valamint az állam nevét, hogy hol is tart az autópálya éppen. Neon felirataival, rusztikus kamion megállóival és a klasszikus Amerika jeleneteivel egyetlen más út sem ragadja meg annyira a képzeletet, mint a 66-os út. Az ország szívén átvezető autópálya az amerikai állam megtestesítője, és ehhez egy ideillő rokkos zene is illik. Szóval, kedves hallgató, tankold fel a járművedet, tekerd le az ablakokat, és hallgasd ezt a 12 dalból álló listát, melyet a mai műsorhoz állítottunk össze neked. Búcsúzzunk a 66-os úttól a következő három dallal. Life is a Highway, énekli Tom Cochran. Ezt a dalt nagyon sokan feldolgozták. Ez a dal is felkerült a Route 66 ihlette Disney Pixar filmnek, a Verdáknak a zenéjére. Tucumari Tonight, énekli Brian Langlinéz. Ez a lendületes, blúzos dal egy férfiról szól, aki hazaér babájához az új-mexikói Tucumari városban. Tipikus, blues-rockos, kormányt döngető dalocska. A blokk utolsó száma Hotel California az Eagles-től. Az Eagles már másodszor szerepel a listán ezzel a dallal, melyet a zenekar tagjainak 66-osan tett utazásai ihlettek. Ez egy hosszú és komplikált rockballada, mely talán tökéletes háttérként szolgál ahhoz, hogy nyugatra, a naplemente irányában hajtsunk.

0: Sajnos eljött a búcsú pillanata. Remélem, műsorommal sikerült néhány kellemes percet szereznem. Ha igen, akkor kedves hallgató, várom Önt a jövő héten, itt és ebben az időben. Ön Eszes István, ésszel és szívvel válogatott zenei összeállítás.
1: Bringing back the old school sounds.
0: Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat az 50-es évek duvább

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket, Magyarország első és egyetlen duav zenei műsorában. Mai műsorunkban sok-sok, talán sosem játszott zenével megnézzük a duav őstörténetét a századfordulótól 1945-ig. A 900-as évek elején az amerikai lakosságnak csupán töredék része rendelkezett hanglemez lejátszó eszközökkel. Akkoriban az emberek a zenét vándorénekesektől, hangversenyeken vagy templomi rendezvényeken hallottak. A zenei stílusok gyorsabb terjedése és fejlődése csak a 30-as évektől a rádió megjelenésével kezdődött el, ezt tette lehetővé, hogy a zene az emberek nagyobb tömegjeit érje el. Az első fekete énekegyüttes, amely hanglemezre készített felvételt, ez a Dinwiddie Quartet volt, amely 1902. októberében vett föl spirituálikat a Monarch lemezkiadó részére. Mielőtt lejátszom a dalt, felhívom a figyelmüket az ős diszjoki kollégámra, aki a szám kezdet előtt bekonferálja majd a dal címét és az ének együttest. Hallgassunk bele a dalba!
1: All on the old cab ground, tuned south by the Dinwiddie Colored Quartet.

0: The little white stone came rolling down,
1: went down the old campground,
0: and rolled like thunder to the ground,
1: went down the old campground.
0: You say you're aiming for the sky,
1: went down the old campground.
0: Why don't you stop your telling lies,
1: went down the old campground. Oh, Silent Jubilee, Silent Jubilee, Silent Jubilee, went down the old campground.
2: A Dingvidi Quartettől hallottuk a Down on the Old Camp Ground című dalt. A zene fejlődésénél beszélnünk kell a faji megkülönböztetésről, a szegregációról. Doo-wop ugyanis kezdetben kifejezetten a fekete lakosság zenéje volt. A fehérek és feketők egy időben, egymással párhuzamosan, de gyökeresen eltérő életkörülmények között éltek. A fajok közötti kommunikáció és a kölcsönös zenei ráhatás nagyon kezdetleges és nehézkes volt. Fehérek és feketék nem, vagy csak nagyon ritkán énekeltek együtt. Tilos volt a közös nyilvános tánc, talán néha hallották csak egymás zenéjét. Előrejelzem, hogy a következő néhány percben muzeális, néha 100 évesnél régebb lemezeket is játszok, ezért kérem megértésüket a gyengébb hangminőségért. Az első közös fehér és fekete együttes felvételt egy bizonyos Polk Miller készítette 1910-ben. Miller patikus volt, harcolt a déli polgárháborúban, és az apja ültetvényén dolgozó 4 munkással Old South Quartet néven vett fel egy lemezt. A lemezeket az Edison lemezcég adta ki, a 7 feltételből 4-et Miller énekelt, 3-at pedig a Quartet egyedül. Most hallgassuk meg az Old South Quartettől Oh, What He Has Done For Me dalt.

20-as évek másik jellemzője volt a klasszikus bluesnak a megszületése. Ezeket kezdetben főként énekesnők énekeltek, említsünk meg néhányat a kor híres divái közül. Mammy Smith, Bessie Smith és Ethel Waters. Ezek a művészek és dalaik egyaránt népszerűek voltak a fehérek és a feketék között, a dalok megjelentek a slágerlistákon, és megalapozták a klasszikus blues zenét, mint egy fekete-fehér fúziózenét. Valahol előkészítették a jazz kialakulását a 30-as évekre. Mielőtt meghallgatjuk a következő dalt, érződik, hogy a világ nem sokat változott ebben a dalban. Az énekesnő korholja barátját, aki előző éjszaka kimaradt. Énekel Ethel Waters, a dal címe Go Back Where You Have Stayed Last Night.

It's a pizza. The

0: where you're going, right back where you stayed last night. I don't want you no more. Take it where you had it last night. Move away from that door, all alone. Dolly's elected now, and he's in right show. Ah, I know you come round here looking for old Miss Nan. Just as soon as you taught a seat out your last pam pam, now you're round here preaching and whining and begging for a chance, trying to make good, but that's history, that's history. Ah, that old seat of chest you once called your trunk.
1: A Mills Brothers 1931-ben kezdte meg sikeres pályafutását a Tiger Rag című számmal. Összesen 71 daluk jutott föl a poplistákra, ezek közül 5 ért el első helyezést. Zenéjükbe keveredett a pop és a fodrászüzes stílusa a jazzzel. Talán ők voltak az első olyan együttes, akik a lemezfelvételnél alkalmazták a beszélő basszus szólót a bridge-nél, valamint a hangszerek emberi hangokkal történő imitálását. Más zenekarok is utánoztak hangszereket, de a Mills néha egy egész zenekart próbált imitálni. Az egyik fivér a gitárt utánozta, a másik a dobot a basszussal, a harmadik pedig a fúvós szekciót. Ez már az első komoly lépés volt abba az irányba, amit majd később Duvapnak fognak hívni. Ők voltak az első fekete együttes, akik a fehér hallgatók körébe is népszerűek voltak, volt heti önálló showműsoruk a CBS rádió hálózatában a 30-as évek elején. Következő daluk címe Tiger Rag, játszik a Mills Brothers. It's number one!

Tiger.

Az Ink Spots 1935-ben lépett színpadra. Ők már névválasztásukba, ugye az Ink Spots magyarul azt jelenti, hogy tinta folt, elsőként utaltak a fekete eredetre. 1939-ig nem voltak túlzottan sikeresek, a sikert, a gyönyörű balladájuk, amit később lejátszok, az If I Didn't Care hozta meg. Az ezt követő slágereik mindig ugyanarra a sémára épültek, Bill Kenny sejmes falzettó szólóéneke, tömör háttérvokál és beszélő basszus a dal bridge-ében. 46 alkalommal kerültek föl a listákra, és 6 darab első számú sikerük volt. Érdekes, hogy ők nem nagyon mentek el annyira a pop irányába, mint a Mills, hangzásukba mindig érződött a fekete hang. Hallgassuk meg az első egyes számú sikerüket, énekel az Ink Spots, a dal címe If I Didn't Care.

A korszak harmadik kiemelkedő énekegyüttese az Andrew Sisters. Ők 1937-ben készítették el első lemezüket. 1938 és 1951 között 100 daluk szerepelt a slágerlistákon. Stílusukba a pop keveredett a jazz elemeivel, sőt ők voltak az első a női énekegyüttes, aki felkerült az R&B listákra is. Velük egy későbbi műsorunkba foglalkozunk részletesebben, most hallgassunk meg tőlük egy olyan klasszikus számot, melyet az évek során nagyon sokan feldolgoztak. A dal címe Rum and Coca-Cola, énekli az Andrew Sisters.

1946 előtt az afroamerikai énekegyüttesek általában próbálták elrejteni identitásukat. Igyekeztek fehéren hangzani. A fordulópontot 1946-ban a Ravens együttes hozta keményebb és ritmusosabb zenéjével. Ez az új hangzás az afroamerikai zene két alappillérére, a rhythm and bluesra és a gospelre épült. Az eredmény egy új, izgalmas hangzás lett, mely magával ragadta a következő generáció tinédzsereit. 1946-ban jelent meg a Hub lemezkiadó gondozásában a Ravens lemeze. A lemez bioldalán lévő szám címe Lullaby volt. Mielőtt lejátszom ezt a dalt, hadd hívjam fel a figyelmüket egy-két érdekes, finom részletre a dalban. A dal átlagosan egy gitárszólóval kezdődik, mint a korszak sok-sok feltvétele. A tenorszóló énekes a Good Night, My Love sorokkal nyit, talán egy kicsit mélyebben és darabosabb énekel, mint a Spots énekese Bill Kenny tette volna. A háttérben a vokálisták ó-ó refrént énekelnek, és egy ártatlan zongora hang is csilingel. A második versnél a foká felbátorodik, hangosabban és ritmikusan a du-du-du refrén dalolja. A vers második rész vége fele, elem valami váratlan történik. Belép a dalba a csapat basszus énekese, Jimmy Riggs. Világosan elkülönül a többi énekestől, egyre erőteljesebben énekli basszus hangon a du-du-du-du-du szöveget, ezzel a második versszak utolsó sorát lezárja. Jimmy a második szólót énekelt az együttesbe, bemutatva a világnak a csodaszép basszus hangját. A dal további részébe aztán lassan visszamerül a többi énekes közé. A Lullaby számomra azért nagyon érdekes, hiszen ez a dal lebentette föl, még ha csak egy szám erejéig, a duvap életet adó erejét, a magával ragadó ritmust, a halandzsa refrént és a mindent helyretévő basszust.

sorozatunk harmadik részébe eljutottunk az 50-es évek elejére, közepére. Érdekes változások figyelhetők meg a zenei ízlésbe. A 40-es éveket, az 50-es évek legelejét a szóló énekesek uralták, a nagyzenekarok, mostanra pedig kezdenek divatba jönni az együttesek. Előbb hallottuk itt a Dominoszt, és igazából a társadalomban ez az az időszak, ami kb. 15 évvel később nálunk is lejátszódott, hogy egyre több fiatal úgy érezte, hogy igazából a zenében van nagy előrejutás lehetősége. A zenével lehet pénzt keresni, ezzel tudom a haverok vagy a csajoknak az elismerését kiváltani. Tehát akinek egy kis tehetsége volt, bandát alapított, létrehozott egy zenekart. Ezek a zenészek nem voltak többnyire képzett zenészek. De olyanok voltak, akik, amit előző nap az utcán, a kocsmába, a templomba vagy a rádióba hallottak, úgy énekeltek. Háttérbe szorult egy kicsit a korábban népszerű jazz, a swing és a blues, kezdett kialakulni egy új fiatalos hangzás, amit úgy hívunk, hogy klasszikus duvabzene.

Ellenben a klasszikus duvabban a szólóénekes nem rendelkezik azzal a kifinomult és sima hanggal, mint a paleo duvab korszaknak az énekesei. A tenor szerepét egyre több számba a falzettó szólóhang veszi át, a vokálban kilép a basszus és kiemelt szerepet kap. A kórus súlya erősödik sok dalban, és szinte minden dalban megjelenik ez a sokat emlékezett halandzsa ritmus, a duvap. Az 55-ös, 59-es időszakban alakult együttesek többnyire tinédzserekből állnak. Később rólunk beszélünk egy kicsit. A dalaik témája az idealizált szerelem. A paleo korszaknak a szuggesztív, időként trágát dalszövegei eltűnnek, és a kor nagyzenekara, mint a Coasters, a Clavels vagy a Robbins sztorizós lemezeket adnak ki. Ebben az időszakban született két nagy sláger, először hallgassuk meg a Charlie Brown-t a Coasters-től.

Az 50-es évek amerikai zenéjét játsszuk. Mielőtt tovább mennénk, nézzünk még egy-két érdekességet ebből a korszakból. A szomorú, a koreai háború, 50 és 53 között zajlik a háború, ami sajnos sok-sok amerikai fiatalnak a halálát jelentette. 1955-ben nyílik meg a Disneyland. Az első néhány hét alatt több mint 1 millió látogatót vonz. Még egy-két érdekesség, 1958-ban ülteti be az első pacemaker-t Dr. Ake Senning. Ismerős sokaknak, főképp a lányoknak a Barbie baba. 1959-ben jelent meg, jött ki a piacra az első Barbie baba, valamint 1955-ben nyitotta meg Ray Kroc az első McDonald's büfét Amerikába. Még egy társadalmi dolog, egy nagy botrány, ez 1955-ben Alabamában játszódott. Egy bizonyos Rosa Parks nevű négernő, akkor felszáll a buszra, nem adja át az ülőhelyét egy fehér férfinak, ebből nagy cirkusz lesz, pereskedések, végül gyakorlatilag ez indította el az amerikaiak, négereknek az egyenjogúsági dolgait.

Mellow Moods együttes kérdezget a barátnőjétől, hol vagy, where are you, now that I need you, most amikor szükségem van rád.

Mello Mutz együttest hallottuk. 1956-ra alakult ki a klasszikus duvapzen alkategóriájaként az úgynevezett iskolás fiú duvap. Ilyen 13-14 év körül gyerekek, ahogy hallották az öreg 20 éves fiúkat énekelni, ők is megalakították a saját zenekaraikat hasonló korú fiúkból. Már az 50-es évek elején is megjelent ez a stílus, ezt képviselte a most hallott Mello Mutz. Ezek a dalok általában szép, szomorú balladák voltak egy fiatal fiú bánatáról, akit elhagyott egy az asszony. Ez még fényévekre volt attól az ártatlan szerelemtől, majd később a Teenagers-t vagy a Teen Cost-tól hallunk. A korszak másik hasonló adottsági együttese volt a philadelphiai Castles. Több ismert számuk volt, az Over a Cup of Coffee, My Girl Awaits Me, vagy a The Silver Ring. Most mi a My Girl Awaits Me című számot hallgatjuk.

ők voltak a The Castles, és arról énekeltek, hogy a barátnője várja őket. Igazából ebből a korszaknak a nagy, autentikus iskolás fiú slágere 56 elején készült Frankie Lymon, és a Teenagers énekelte, hogy a tinédzserek miért lesznek szerelmesek.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duváb zenéjéből válogat Eszes István.

Ennek az iskolás fiú Duvapnak a jellemzője volt a maga fiatalos, magas tenorszóló, szakmai nyelvű tehőzett castrato, amit egy fiatal fiú vagy egy lány énekel. A tidézses szóló énekese Frankie Lymon volt ebben a kategóriában a legismertebb, ők adatták le a legnagyobb kereskedelmi sikereket. Egy másik hasonló híres együttes volt a Leslie Martin által vezetett Schoolboys, őtőlük hallgatjuk meg a Please Say You Want Me, mondd, hogy szeretnél engem című számot.

0: Az iskolás fős korszak zenéjének nagyon egyszerű volt a képlete. Fülbe mászó melódia és egy fiatalos hangzás. A iskolás fű zenekarok korszakának a másik érdekessége az volt, hogy sokszor lányok énekelték a szólót. Nagyon kevés ember, talán a gyerek szülei tudták volna megmondani a hangzás alapján, hogy fiú vagy lány énekel. A legismertebb énekes lány volt Pearl McKinnon, aki a Kodak szélén énekelt néhány emlékezetes dalt, a Little Boy and Girl, vagy a Teenager's Dream-et 1957.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Lépés Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják

0: Az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Klasszika, a pihenés élménye.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.
3: Változatos zenei kín.

Ez itt a Fine Selection, a Lépés Rádió éjszakai zenei utazása. A műsort Steven szerkeszti. Folytatódik a Yellow története. Az előző részben a kezdetekhez utaztunk vissza, amikor Maurice Blanc és Dieter Meyer még a saját hangjukat keresték. Most ahhoz a korszakhoz érkezünk, amikor ez a különleges világ teljesen kiteljesedett. Ebben az időszakban a Yellow már messze túllépett az underground elektronika határain. Maurice Blanc aprólékosan felépített hangolásai, filmszerű textúrái és merész mintái tökéletes párt alkottak Dieter Meyer elegáns, szinte színészi előadásmódjával. Minden dal egy rövid történet lett. Egyszer ironikus, máskor titokzatos, néha játékos, mégis mindig felismerhetően Yellow. Ez az a korszak, amelyben megszülettek azok a felvételek, amelyek a párost világszerte ismertetették. A reklámokból, filmekből és klubokból ismerős hangzás mögött ugyanaz a kísérletező szellem dolgozott, amely a kezdetektől vezette őket. Csak most már magabiztosabban, kifinomultabban és még bátrabban. A következő percekben ennek az aranykornak a legizgalmasabb pillanatai következnek. Ez itt a Fine Selection, a Yellow történetének második fejezete.

shake my head.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: name is Victor. Calm down. You can take a picture. Ez jó. Köszi. Köszi.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. This

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.